0: Hopple, ez itt a garázs optoatózit.
1: Hogy néz? Zemegeriet?
2: Welkom bij Radio Camus.
3: De tofste carnavalsplot.
4: A Volontaire.